Nincs az életedben árnyék, látod Mona Lisát szelíd lágy mosolyát. Ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a föld.

Muchas illettes ben harnier. La tod Mona Lisa, salit lagmosolya. Ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a földön senki sem állt. Ez a mosolygás hozza a szellőt, ami kergeti, űzi a felhőt.

Nam Boulevard, az Oktogon, a Glass-Steagall. Igaz, hogy nincs Eiffel-torony. Szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

parizsolt, s a szél susog a festi fák alól, így mondtam szebben, nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grizet, de szebb, mint ezer midinek. Én mindig Pestről álmodom, nekem csak ő a Párizsot. A nagy körút, a Grand Boulevard, az oktogon, a Place Pigalle. Igaz, hogy nincs egy feltorú. Szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamat. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen gerőpajtás az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

Tudom, hogy van, ki szenvedélye végveszélybe sodor, bármit dönt az értekezlet. Ám én azt hiszem, a helyzet mégse komor, mert a vége mindig ez lett. Tud mindig egy leány, meg egy legény, ez általános vélemény.

Az életünk szép, ha zajlik, a csend nekem nem tesz jó, talob után érzem majd itt, kacagni fog minden skót. Nekem az aj kell, a tempó, nekem az orrom nem lóg, az élet oly szép, zogogni nem jó, nekem még gondom sosem volt. Mert sejhaj, fomázom, mindenkivel komázom, jó port fogyázom. Sejhaj, farádom, még a gróf is barátom, így szól, ha látom. Fán, fán, miközben söprik az utcát, úrik a rögben, fújják a nótát. Hey, sejhaj, pomázom, mindenkivel komázom, jó bort fogyázom. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: Radio Bologna.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a

rombolta volna előre, hogy ez lett a végén belőle. Már is oda vagyok, majdnem belehagyom.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

az úgynevezett régió világban nem érdek furcsaság is létezett, és luxus helyen még az is felvágott, ki otthon csak felvágottat evett. Ma pont ellenkezőleg minden ember tagadja, ha kissé jól megy neki, és például egy ilyen

havi 2000-rel. Szívesen nyomorgok én. Sajnos mindenkinek azt kellene, ami a másé. És senki se gondol arra, hogy mások meg pont azt irítik, ami a miénk. Hát én például magával asszonyom ékszer cserélnék. Mert nékem minden ékszerem hamis. De férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem. Bár hogyha lesz, hamis lesz majd az is. Ó, uram, kegyeddel, vagy mit is tehetnék? Eszmét cserélnék.

in one, and the stars begin to flicker.

Olyan szép vagy, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár az atoly a fák. Jaj a Helén, jaj a Helén, szemek ége olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém, úgy várlak, havonta, nap

Jojo Helling, Jojo Helling, szeme kike olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Hellingként, úgy várlak havonta, naponta, tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jojo Helling, Jojo Helling,

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtől. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
4: Nagyon

0: Házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: Minden dolgozó útmutatója, 100 000 kenyere a szabad nép.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

gorombolt a kandurcica, nem lesz itt hiba, nem is lesz. Csak később született egy egész csomó kis cica, tanulság, ha jő a bó, cicák jól vigyázzon.

gyerek, ha egyszer azt mondja, mi a jó, megyek, mert tudom, hogy mi a jó. Teli holdak éjjelén, egy nagy bérház tetején, két kis cica találkozott, mi nagy esemény.

0: látott már így csutát, parton ülni egy csukát, elszaladna a csukat, de nincs lába.
1: Jaj, a csuka mit iszik?
2: Ha a partra kiviszik,
1: bálatával elúszik a kocsmába.
0: Nem megy a megyha cseresznye, édes rózsám szeretsze, hogyha szeretsz, miért nem mondod meg?
3: Majd kender van, fiatal csak egyszer majd.
0: És ez ellen tenni nem lehet.

0: cseresznye.
1: Mondd meg végre, szerette.
2: Mert ez tovább így nem megy, megy, megy.
0: Kiszáradt a halastó, hely a kedvem csuda jó. Hadd hallja meg az a kis jács, az egész világ. Csuda!

Szent mosolygott ránk a fényes volt, és a nagymama egy bób is volt. Mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt. Felhők mögé bújt a huncut volt, mert a nagymama csak bób is volt. Bátrabb lettem és karom belé karolt. Aztán már nem figyeltem fenn a holdat, s lenn a nagymamám. Ajkammal lassan hozzád értem, s éreztem én, forró a szád, május volt. Nagymama már rég nem bób is volt, mindent látott, de oly édes volt, nevetett csak rajtunk, és

május volt, fennmosolygott ránk a fényes hold, és a nagymama elbódiskolt, mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt, felhők mögé bújt a huncut hold.

nem figyeltem, fenn a holdacs lenn a nagymamám. Ajkammal lassan hozzávértem, sérettem én, forró a szád, május volt, nagymama már rég nem

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a magyar államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek, nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő Pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő Pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalavatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
2: Üdvözöl benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülékes híján, legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak, hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

0: Magasse sorake sind a billigekre, a tónál egy kis padó.
1: Várján egy forró csókkal minden este, a jaszlány az angyalom.
2: Messziről egy úcska verkli slágert játszik, de val a szép önkre száll.
1: Mert ha ütöm, haverem,
0: csak ő a haverem.

0: Dacă ești rac, sunt o vinligă fră, o fun al
1: Várj ám egy forró csókkal minden este, ajaszlány az angyalom.
0: Messziről egy úcska verszi

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.
2: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

0: van, csak is önről álmodom, én ma titokban.
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Nem kiszólhattad!
0: Nem érzi, hogy ég a szívem, és hogy én magát hogy szeretem.
1: Magad, Niki, hát miért nem

Ha szívem hevesen fűti a nagy szerelem, bizony nem könnyű akkor a szó. De ha rám figyel, nincs itt semmi veszedelem, amit most mondok, az csak a jó. Halló, halló, hallgass, van-e végül rám? A szívem önért toppan, csak is önből álmodom én ma titokban. Halló, halló, ó drága kis leány, ugye érzi, hogy ég a szívem?

ember nem vén ember, ha a Steinachnál volt már, s aki megnősülni nem mer, ugye bár az jobban jár. Ki a jéger inget bírja, soha nyáron meg nem hűl, s aki ezt a kis dalt írta, az a tébolydában ül. Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jó. Akinek Pesten van egy-két háza, annak sem megy jó. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él. S akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Több fény.
3: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
4: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

havar, mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte. Egy csillagos, mély, forró május este, mert ahogy ott

Ez lett a veszted mind, a kettőnk vesze. A lelkünk egybeforrott, a

0: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.
1: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szólsz csendesen, egy kis kaland.

lombos fákon rigó fészek, nem lennék én sosem részeg, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja. Lombos fákon rigó fészek, nem lennék én

Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja.

papa odajár, a papa odajár. Csak kisgyerek, mint ruháját is ott készítik már. Van anyagkészlet,

Halló! Halló, nincs a szamár is megfelelő. Halló! Halló! Halló, nincs a Rolls-Royce sem meg.

0: hallottam már is megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő. Halló, bár németül rossz, halló, nincs maga se rossz. Halló, halló, halló, nincs a Samáris jó.
1: The name of this song is The Flat Fleet Fugees. The Flat Fleet.

0: rákra. Kis Mariska, zakadak az ikati, igen csacska leányból.
1: Teskalóz úr, zakadak az ikati, szakaszát felkínálta.
0: S kis Mariska, zakadak az ikati, örömé.

0: discuții.
1: Călăuzurăm miot, o păznu e banșe nognuții.
2: Peșcolosul, zăcătăcă, zică-zic, negișmândăm, bă-bă-mec. Csak előbb még zakatak a zikatik, jön egy állomás épület.
1: Aztán szület,
3: és vidám a fölnevet, vissza rámehet.
2: Az ölébe zakatak a zikatik, oda húztam mariskát.
1: Ott lébe zakatak a zikatik, duruzsolta, hogy az jó.
2: S még tüzessen, zakatak a zikatik, átölelte a kislány.
1: Azt susogta, zakatak a zikatik, ez kitámad, opaznó.
2: Ez meg itten a javan, te angyalom, szólt és úgy megcsókolá, hogy skandalom. De megkérdésebesen a kis buti.
1: Kalóz uram, hol marad a
2: nagy nuki? Eskalóz szólt, zakatak a zikatik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még zakatak a zikatik, jön egy állomás épület.
1: Aztán szüret,
3: és vidám a fölnevet, szükre rámehet.
1: Akkor jött egy zakatak a zikatik, alagút a hegyekben.
2: Na babám, most zakatak a zakatik, ne ijedj meg, sötét lesz.
1: S a sötétben zakatak a zikatik, kis mariska remegben. Mondta halkan zakatak a zikatik, maga drágám, de édes.
2: Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán kis mariska lassan föltekint. Láng az arca, úgy mondja a kis guti.
1: A paznónál jevansen és sokkal szebb van a
2: guti. Meskalóz szólt, zakatak a zikatik, megérkeztünk babám meg.
1: Nini nézd csak, zakatak a zikatik.
2: Ott az állomás épület.
1: Most már.

Szeretem a sportot nagyon, nem tehetek róla, és hiszek a szerencsében, hiszek a totóba. Volt úgy, hogy az X1-2-t rossz helyekre írtam, jövő héten helyrehozom, ezért sose sírtam. Nyáron úszom, skorcsolyázom, hogyha itt a tél. De van egy sport, az mindennél nékem többet él.

jó reketre kiabáltam. Múlt héten a torkom és a kedvenc csapatomat így bíztattam folyton. Mindent bele, mert ha győztök, ez nem csak ígéret. A szív küldin két indulót, küldök holnap néktek. Másnap reggel az újságba néztem könnyedén. A 12 mérkőzést mind el.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Énye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Na, fölébredt az én gyönyörűségem?
4: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
3: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
4: Jaj, de jó szaga van.
3: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
4: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
3: Jaj, de szép.
4: A vállam.
3: Gyönyörű. Karja, isteni.
4: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztattal olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
3: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztelszín szappan rendkívül olcsó.
4: Igen.
3: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
4: Jaj, de jó!

0: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latihegyi Rádió állomás kalavatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözlő benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűkör hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

szerelem, az édes álomban. Babám, aki bement, tavasz van ide bent, látni igazán.

csak egyet pöttyentek, s nyomomban 40-50 más talán. Így felvágni nem szabad, ha lemarad, ezzel akad, a lámpa dől, lehet, átmehet.

zes is. En nek a nagy lovés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi szállodás, hol az a rizi-bizi más fogás, se hiba, hosszú már az utazás. Ott kissé balra, délnyugatra Mexikó, gyönyörű Mexikó, dobog a szív. Két szemem eleven lexikon, miközben zakatol a lokomotív, lokomotív, lokomotív, mi mesés? Dolog a Niagara vízesés, ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés.

lakik, s milyen idős, csak annyit tudok, hogy legjobban ő evez, s aki a férje lesz, legyen erős. És ez a lány, ez a fent nevezett, én velem oly sokat hadevezett, hogy most már télen sem hiszem, hogy elhagyom, szívembe oly nagyon beevezett.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
2: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

fektetés, ugye felesleges befektetés. Lám csodát, folyam a Mississippi szállodát, hol az a rizibizi más

tagadom két karom. Nem merek szemedbe nézni, pedig úgy kívánok én. Szeretnélek arra kérni,

keresél olyan nagyon. Tudom, nehéz megígérni, hiszen én sem akarom.

Kedves hallgatóinkhoz ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvitje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai

Zongorázi 17.30-kor. Költők az Édesanyáról című műsorszám 18 órakor kastán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18.25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

drágám, közelebb áll. Ha ma labdasz az icipici csókosszát, ugye érzed azon a ritmusát, ahogy minden porcikád járja át. Ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bájig és a szerelem ringadó. Mámorba táncba szédülünk, hisz úgyse szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás mindent vár. Te is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cici-fici csókosszát.

Van vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben rincsa száll. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. Ne ismerni, drágám, közelebb áll, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa és a szerelembe ringató.

Az old partjánt a tornyos kis falunkba. Három szék, csak hazamehetnék, úgy hívogat a pénecek a vasorba.

Wenn zwei sich kuss, sind und ihr Herz in Liebe glüht.

Még sincs szerencsém, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény, kémény seprő sem hoz nekem nagy

hős vagyok, még sincs szerencsém. Semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem a fő nyeremény. Kémény seprő sem hoz nekem.

0: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

tudja az Isten, hogy miért lettem ilyen röhögős. Kiderül ebből, hogy sohasem voltam nős, temetés vagy esküvő, vagy egyéb gyáteset. Nekem az olyan mindegy, mert csak röhögnöm lehet. Ez olyan ragadó, akár a kanyaró, az én rögésem elkapja a pompünéverló. Nevet a ló, nevet a dó, nevet a sortos, nevet a gó, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacag a spát, kacag a spit, kacag a spitzer, kacag a blit, kacag az ember, nincs is benne vitt. Röhög a blokk, röhög a blú, röhög a kól és kú. Röhög a grossz, röhög a klej, röhög az ilvesek. Röhög a háj, röhög a

elcsúrja egy szegény zsebmetsző. Ne verekedjed, mert bebecsapódott ő. Ha a végrehajtó jön foglalni engem el, ne vetekedjed, s felkérem, hogy foglaljon helyet. Ha a lábamra hát egy mázás asszony sár, én úgy rögök, ne menjen le, érezze jól magát. Nevet a rót, nevet a tau, nevet a csartos, nevet a gó, nevet az ember, ilyen még nem volt. Kacakas pip, kacakas fitzer, kacak a blitz, kacak az ember, nincs is benne vicc. Röhög a blokk, röhög a blum, röhög a kól és kú. Röhög a grossz, röhög a klej, röhög az ízes meg. Röhög a háj, röhög a máj, röhög a mellé, a vese.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.

olyan kedves dolog, amikor kip-kop-kopog, az esős, a szél vidáman zúg, egy halk melódiát. S amíg az eső zuhog, én a széllel dúdolok, oly finom ilyenkor egy kis zúg.

0: bujnju. Šmigeši čepek kopognak az ablakon, az iberiset hallgatom, és ez oly izgató.
1: Nem szaparhat semmi a világon, míg zeng az ég a szád, ott ég a szomjas számon. Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy puha kis budoár, hol összebújni jó. Ide szívem, ez olyan izgató.
2: Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy kis puha budoár, hol összebújni jó. Még eső cseppek kopognak az ablakon, az érverésem hallgatom, és ez új izgató.
0: Ott nem zár.

0: Imádkoztál, Émar? Desdemóna.
1: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek! Engedjenek!
0: Megöllek!
3: Engedjenek, kérem!
1: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
3: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

Nála az édes, nála István, de néha Béla Péter, sőt Pál István esélyes. Ezért van nála folyton nagy zűr és zavar, mert Lajcsi rájön, hogy van egy festi vadar, valóban

0: Men tar jag mindre väggars flörtig listarnas edes. Nala istvan, den ni har bil av Peter Köpal istarnas edes. Az ért van nála folyton, nagy zűr és zavar, mert Lajcsi rájön, hogy van egy festi vadar. Valóban rendes kislány, nem tartja minden egyes flörtjét listán áll.
1: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.

egy, aki bánja, búsulni mire jó. Zöld vihar ágán ütyülget a rigó. Járjuk a rétet, de szép a táj. Együtt daloljuk, vígan daloljuk, hogy a szívünk már

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Csíkszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

Si remek kegyet, hol nyerte magát a mamája tombolán, nehogy ott magamnak jegyet vegyek, nekem már szavamra gyanús az egész.

van, hét napig ünnepi kedvem van, míg orvan a kis polcon, remegek, mint a kocsonya Miskolcon. Egy agigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz, míg egy árva hordóban, pepitára iszom magam Bordóban. Amíg jazz van és szesz, minek igyak Dunavizet, pláne, hogyha van ki fizet, szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények, egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van, míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsikacsa, kocsonyácska, Miskolcon.

ami jazz, van észesz. Mindenki gyak Duna vizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika csak kocsonyácska, Miskolcon.

0: dr. Prém Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szívet vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítések Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hórétek vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szajerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.
1: Apa! Nézzétek gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
1: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék!
3: Együtt halat! Együtt halat!
1: A legjobb halat!

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Halló, halló! Elhangzott Katak Bajatló, Leonka Való Bajatló operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.

0: aver fa fa
1: la la la la la
0: fai nel

születne, velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl szekérbe, befogjuk a fias csúkot eléje, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, hol a kurta parkum alatt túl. A gyémántos réten nevetve, kiszállunk és leteleztünk a gyepre, leterítjük a sobánkat a rétre, s meghívjuk a hüvelykmatit ebédre, azután elővettük tarisznyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyog, a szívünk egymásért dobog, utána felülünk a göncöl szekérre, befogjuk a fias csúkot elégyel, és mire

ők szaris nyánkat, s megtartunk a lakománkat. Még a nap ránk lemosolyó, a szívünk egymásért dobó. Utána felülünk a göncöl fehérre, befogjuk a fiatal.

tudom is én, ha más az álmon nem én. Bánom is én, a csókja mégis enyém. Sír a szívem, ha a szemébe emlékek varázsa én. Rabja vagyok, stán belehalnék, ha róla lemondanék. Bánom is én, ha titkon másért epez. Bánom is én,